0: Je t'aime. Urban FM.
1: Hírek, hírek, hírek. Sportcset, webpustán. Hírek. Diés, hírek. Sika. Hírek, hírek, hírek. Diska, poskotják. Irio, Volkswagen, T-Rock, Trita, Stel, Adrenalin. Skalcsán, Szinja, Rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahopa Prizrán, Paki Automobile, The Porsche Pristina.